0: az évtized legfrissítőbb rádiója.
1: Hello, Charlie Brown.
2: Mi amigo, Charlie Brown.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok,

0: Sziasztok! Mi vagyunk a 4ST zenekar, és továbbra is hallgassátok a legjobb zenéket itt a Bitagyó Rádióban.
1: Here's a song of natives, given to me from an old singing master.

0: it with me. Bitang Jó Rádió.
1: A 80-as. Kilencvenes.

0: és napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi.
2: Köszönjük, hogy minket hallgatsz!

0: A segítségedre van szükség.
1: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
3: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít! Vegyél vissza!
4: Így jó lesz.
5: Ha felkészültél,
6: még több zene!

az ön kedvencei. Otthon? Otthon? Autóban? Vagy kirándulás közben? Az ön kedvencei. A 80-as

0: Frequency.
1: Amíg mások csak beszélnek, addig mi lejátszuk a legjobb zenéket.
2: BW Rádió.

a 80-as. Kilencvenes.

0: És napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatott.

0: segítségedre van szükség.
1: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Lúzon el. Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
3: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít. Vegyél vissza!
4: Így jó lesz.
5: Ha felkészültél, hadd hallgass.
6: Még több zene.

0: A segítségedre van szükség.
1: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Lúzon el. Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
3: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít! Vegyél vissza!
4: Így jó lesz.
5: Ha felkészültél, tudhat
6: Még több zene!

0: Légy velünk te is, egy hullám hosszon.
1: Bitangyó Rádió.
0: Légy velünk te is, egy

0: Amíg mások csak beszélnek, addig mi lejátszuk a legjobb zenéket.
1: Bitok Jó Rádió.

Music Mixbox MC Csabával a Bitang Jó Rádióban.

0: Nincsen frekvenciám. Nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: BW Rádió.
0: Mi így szeretünk.

adesso sei Jessie.

a 80-as. Kilencvenes.

0: És napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi.
2: Köszönjük, hogy minket hallgatsz!

Minden, ami a rockzenéhez tartozik. Ez a Rockvillám. Kőkeményen, Xillel.

0: Hölgyeim és uraim! A Celebration DJ és a Pitangyó Rádió bemutatja. Bulizóna Muchachóval. A keverőpult mögött, nem. A mikrofon mögött, nem. Egyik sem. A keverőpult és a mikrofon mögött, a mikrofon és a keverőpult mögött, a Celebration DJ, aka Muchacho. Bulizóna Muchachóval, a Celebration DJ-vel, a Pitangyó Rádióban.
1: Hogyan szab Balaton perényben napvilágot látott sikoltozásokba öltöztetett ködbön bebújtatott részhasú nagyfejű szultán udvarát megjárt csőszkunyhóban elrejtett pikkelypáncélt hordó fafogó részbőrészszer megsebzett bronztérdő repet sarkú bűdös szájú rintafokú csempe szobában fellevetetett mocskos tetves rablóbali néni.
2: Ajjajjaj, muchacho!

0: Figyelem!
1: Az Animal Cannibals megérkezett.
0: Ricsi P vagyok.
1: Én pedig Kuka MC.
0: Mi ketten az Animal Cannibals.
1: És ti a legjobb rádiót hallgatjátok.
2: Sziasztok, Vekonz vagyok.
3: When I need you there, by my side.
4: Hello, this is DJ Antoine.

0: Szia!
1: Szia!
0: Tudsz ugrálni?
1: Igen, tudok is, te?
0: Én is. És képzeld, van egy kis hülyes Ambika, aki nem tud. De nagyon sokat dolgozik és tornázik azért, hogy egyre ügyesebb legyen.
1: És tudok segíteni?
0: Igen, tudsz. A kisnagy alapítványon tud segíteni, mert mindenki segítség számít.
1: Köszönöm szépen!
0: Szia!
1: Szia!
2: Az édesanyák hegyeket is képesek megmozgatni a gyermekükért. Ha kell, új utakat találnak, és új erőt gyűjtenek, a szívüket, lelküket beleadják mindenbe, ami segíthet. Zsombika édesanyja is így tesz. Farmer darabokból készít gyönyörű táskákat és apró kincseket. Minden egyes darab a saját kezével, sok türelemmel és hatalmas szeretettel készül. Azért, hogy Zsombika megkaphassa azokat a terápiákat és kezeléseket, amelyek segítenek neki a gyógyulás útján. Amikor valaki választ ezek közül az alkotások közül, nem csupán egy különleges, kézzel készült tárgyat visz haza, hanem egy édesanyja kitartását és egy kisfiú reményét a boldogabb és egészséges élet felé. A kislány ugyan elszaladt, de én megtudakoltam, hogy hogyan tudok segíteni. Ha te is szeretnél, akkor keresd meg a Kisnagy Zsomborért Alapítvány Facebook oldalát. Ott minden fontos információt meg fogsz találni, és betekintést nyerhetsz Zsombika mindennapjaiba is.

0: A 80-as
1: Kilencvenes évek

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
8: Hallgass te is, ha mitámi.
9: Turn the night into a glory day. Stand up for the rules and pray.

Bitang Jó Rádió. Bitang Jó Rádió.

0: Bitongyó Rádió.
1: A 80-as. Kilencvenes.

0: És napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitang Jó Rádiót hallgatod.
2: We got it together, didn't we? Nobody but you and me. We've got it together, baby.

0: Szia!
1: Szia!
0: Tudsz ugrálni?
1: Igen, tudok is, te?
0: Én is. És képzeld, van egy kis hülyes Ambika, aki nem tud. De nagyon sokat dolgozik és tornázik azért, hogy egyre ügyesebb legyen.
1: És tudok segíteni?
0: Igen, tudsz. A kis nagy alapítványon tud segíteni, mert mindenki segítség számít.
1: Köszönöm szépen!
0: Szia!
1: Szia!
2: Az édesanyák hegyeket is képesek megmozgatni a gyermekükért. Ha kell, új utakat találnak, és új erőt gyűjtenek, a szívüket, lelküket beleadják mindenbe, ami segíthet. Zsombika édesanyja is így tesz. Farmer darabokból készít gyönyörű táskákat és apró kincseket. Minden egyes darab a saját kezével, sok türelemmel és hatalmas szeretettel készül. Azért, hogy Zsombika megkaphassa azokat a terápiákat és kezeléseket, amelyek segítenek neki a gyógyulás útján. Amikor valaki választ ezek közül az alkotások közül, nem csupán egy különleges, kézzel készült tárgyat visz haza, hanem egy édesanyja kitartását és egy kisfiú reményét a boldogabb és egészséges élet felé. A kislány ugyan elszaladt, de én megtudakoltam, hogy hogyan tudok segíteni. Ha te is szeretnél, akkor keresd meg a Kisnagy Zsomborért Alapítvány Facebook oldalát. Ott minden fontos információt meg fogsz találni, és betekintést nyerhetsz Zsombika mindennapjaiba is.

Úgy érzed, hogy a hangulatod hullámvasút? Olyan érzésed van, mintha a napjaid pöröglének, mint a körhinta? Mint a körhinta? Az utakon pedig megy a Dodge. Ha ilyen érzésed van, akkor látogass el a Pitangyó Rádió Vidám parkjába. Mert csak te rád vár a bozontos, bolondos és lampos farkas. Feszültségoldó és csupa jó zenékkel, és persze egy kis humorral. Vidám Park a Bitangyó Rádióban. A hangulatfelelős Tóth Wolf Attila. Tóth Wolf Attila. Vidám Park a Bitangyó Rádióban.

0: Sziasztok, DJ Metzger Viktória vagyok.
1: De csá, Fluor Tomi vagyok.
2: Sziasztok, DJ Bárány Attila vagyok.
3: Sziasztok, Voksen Virág vagyok.
4: A Hamai PG vagyok.
5: Sziasztok, DJ Lauer vagyok.
6: DJ Junior vagyok.
7: Italk jó rádió.
8: Kockázatok és mellékhatások, olvass el, beteg, te rohagy, meg csinálj, amit akarsz.

0: Eurodance Mania. Beep up the yayo.
1: Hölgyeim és uraim!
2: A 80-as és 90-es évek. 80-as és 90-es évek Eurodance slágerei.
3: A Gitangyó Rádióban.

Dánia, melyben a 80-as, 90-es évek legjobb Eurodance zenei közül válogatunk hétről hétre. Két teljes órán keresztül a legütősebb feldolgozások megállás nélkül

Úgy érzed, hogy a hangulatod hullámvasút? Olyan érzésed van, mintha a napjaid pöröglének, mint a pörhinta? Mint a pörhinta? Az utakon pedig megy a Dodge. Ha ilyen érzésed van, akkor látogass el a Pitangyó Rádió vidám parkjába. Mert csak te rád vár a bozontos, bolondos és lompos farkas. Feszültségoldó és csupa jó zenékkel, és persze egy kis humorral. Vidám Park a Pitangyó Rádióban. A hangulatfelelős Tóth Wolf Attila. Tóth Wolf Attila. Vidám Park a Pitangyó Rádióban.

0: Nincsen frekvenciám. Nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: BW Rádió.
0: Mi így szeretünk.

Úgy érzed, hogy a hangulatod hullámvasút? Olyan érzésed van, mintha a napjaid pöröglének, mint a körhinta? Mint a körhinta? Az utakon pedig megy a Dodge. Ha ilyen érzésed van, akkor látogass el a Pitangyó Rádió Vidám parkjába. Mert csak te rád vár a bozontos, bolondos és lampos farkas. Feszültségoldó és csupa jó zenékkel, és persze egy kis humorral. Vidám Park a Pitangyó Rádióban. A hangulatfelelős Tóth Wolf Attila. Tóth Wolf Attila. Vidám Park a Pitangyó Rádióban.

Minden, ami a rockzenéhez tartozik. Ez a Rockvillám. Kőkeményen, Xillel.

a 80-as. Kilencvenes.

0: És napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatod.

Hölgyeim és uraim, egy újabb mesehős érkezik ide a Bitang Jó Rádió nagy színpadára. Alapjába véve is kemény fából faragták a csávót, de ha elkezd füledzeni, ó anyám! A csajok sikítanak a gyönyörtől és kélyesen suttogják. Még, még! Ne hagyd abba! Ugye már kitaláltátok? Ősrek? Nem. Ő Süsü a sárkány. Ezt az égés. Már megint én vagyok itt az ártány. Jó, megvan már, itt van a nyelvemen. Remélem, eszetlenségem nem ront a kedveden. Ő az olasz Csikó, személyesen. Pinocchio.

0: give me some more music, baby.
1: Now here's one that's hot from the record presses.
2: Burn my fingers!
1: Oh yeah, this is a new disco sound. We want to hear it right now.
3: Ispán. Hát ez ki.
4: Kicsoda kegyelmet!
5: Üdvözöllek, Gizsőlovat, szép a ruhát, szép a lovat. Viszél hozott mancáres, mi vajon a szíved?
6: Terve!

Hello, hello, hölgyek, ez itt a Bitangyörádó, benne már a fafejű, fafejű Pinoki, egy újabb hét indul el, kérem szépen, így október havában. Hiszen ugye október 11-e van, ha jól tudom. Nem, volt tegnap. Tehát október 12-e van, ugye hétfő, és a hétfő 16 órakor kerül szépen slágereken 45-es fordulaton, benne a fafejű, fafejű Pinocchio egészen 18 óráig. Mert ugye már a műsor nyitó muzsikája, Pörög Love Deluxe 79-ből, és a Here Come the Sound Again, vagyis itt jön a hang újra és újra, hétről hétre, Love Deluxe.

Látom, hogy van, aki figyel rajtam kívül sem. Köszi Nefertit. Igen, 12-e hétfő van. Nálam ugye valamiért megállt a naptár, úgy látszik. Igaz, édesem? Na, kérem szépen, tehát bitangyoradio.com, vagyis bitangyoradio.com, kinek így, kinek úgy. Egy megújult weboldal. Ajánlom figyelmetekbe a híreket, illetve ajánlom figyelmetekbe a podcast menüpontot, ahol bizony-bizony vissza lehet hallgatni régebbi felvételeket. Rákattintva az adott műsorvezetőre, ott megnyílnak alatta. Az adásai azok közül lehet választani. Szóval bitangyoradio.com vagy éppen bitangyoradio.com. Oh yes! Na akkor kezdjük a műsor, kérem szépen, amitől bizony szokták ott mondani, nem sárgul a fűsor. Maximum a fogsor. No, bitangyoradio.com. Ugye egyelőre egy álmos hétfő délutánnak indulunk neki, kérem szépen, ugye ez a hétfő nap szerencsétlen, ő a legszerencsétlenebb napja, azt szokták mondani, pedig hát nem tehet, hogy ő lett a hét első napja. Mert ha éppenségre kedd lenne a hét első napja, akkor szerencsétlen, kedd lenne a szerencsétlen nap, gyerekeket. Hát ez van szegény hétfővel, így járt. Kedvnek annyira sietni, hogy előre került mindjárt a hét elejére. Ment volna a hét végére, ugye? Lenne a hetedik nap, hogy a héten? De jó dolga lenne a hétfőnek, akkor kérem szépen, na, elég az elmélkedésből, mert a jóból is megártasok, hát még belőlem. Hát életem van, zűr is, meg zavar is van, kérem szépen. Here comes the sound again, itt jön a hang újra és újra. Elkezdtem ugye rendet csinálni, és azóta nagyobb lett a káosz, mióta elkezdtem rendet csinálni. Ez egy igazi férfi rendrakás egyébként szerintem. Ha a férfiak elkezdenek rendet csinálni, abból csak nagyobb káosz lesz, kérem szépen. Igaz, hölgyeim? Hát persze, hogy így van. Hogy lehet másképp? No, 1990-ben járunk, kérem szépen, érkezik a Technotronic és a felvétel. Egy megabix mindjárt a műsor elején, tehát. Pump it up, igaz, Joe? Igaz, Wolfie? Egy kis jam a Bitangyo Rádióban. Ha már ugye, már Wolfi nem keverje nekünk jamet, akkor egy kis Technotronic.

Hölgyeim, sőnök, akkor szép napot mindenkinek, kezdődjék tehát a műsor. A szakásos sorrendben ugye én nyitom ugye a mai délutánt. Egészen 18 óra, az érkezik majd a Little Lion és a Hevesen vegyesen című műsora. Majd pedig őt követi majd ugye 20 órától a rock nagykövette, kérem szépen Seal személyében. Az érkezik 20 órától a Bitonkeredő műsorában Seal és a Rockvillám.

1990-ben járunk, ugye ez a Technotronic és egy Megamix az együttese, illetve a formáció nagy slágereiből, ugye Pump Up the Jam énekelt a formáció 1990-ben, 10 beat is Technotronic, Jack Kitkey.

Jelent válaszán a Londonban 16 fokot mutat a hőmérő, a külső hőmérsékleti jelző. Egy kicsit olyan szürke, szomorkás őszes idő van, némi szemerkéléssel. Pump up the jam. Szóval kevertük egy kis jammet, mert ugye Wolfi barátom ugye cseszik ugye nekünk keverni bármiféle jammet, kérem szépen. Ez ott a Technotronic felvétel 1990-ből és egy Megamix a Beatnik Rádóban. Ez egy szituáció, amit most kezelünk, kérem szépen. Miközben áll Vince Clarkkal és a Yazoo-val. Situation. By Yazoo.

0: Szóval 1990-ben járunk, ugye egy igazi évforduló a zene világában is, hiszen itt hagytuk el a 80-as éveket, és csaptunk bele a 90-es évekbe. 1990-ben szépen Vince Clarke és Alison G. Mai által alkotott formáció duó, ez a Jezu és a Situation egy remixben a Bitang Rádióban. Egy rádió tárok nélkülben a Fafejű Fafejű Pinocchio egészen 18 óráig.
1: Oh, yeah! Like the way this is going down. Yeah. I think we need a little something extra. Yeah, I think that's it.
2: Uncle Sam.
1: We're gonna have a good time tonight.
0: Egy elemez még bizony hétvégén került az én birtokomba.
1: Come on, jump.
0: Ez a Jungle Brothers felvétel, mert bizony annak idén nagy sláger volt. What you waiting for?
1: When you hear the sound.
0: Jungle Brothers.
1: To get on.

Hát akkor Katesz, igazából neki kellene szerintem írni, nem ide a chat falra. What you waiting for? Jungle Brothers, Szabitangi Rádióban 2026. október 12-én hétfőn. Megtaláltam a naptáramat. What you waiting for? What you waiting for? Ugye akkor a délután van, hogy egyesek még munkában, mint például ugye kedvesem, ugye Zorka is még éppen dolgozik. Én ma ugye magamnak találtam ki munkát, de hogy minek, nem is tudom, mekkora hülye voltam. Belekezdtem a lehetetlen küldetésbe. What you waiting for? Jungle Brothers, a Bitangi Rádióban.

1990-ben járunk, tehát ugye ez volt a Jungle Brothers kislemezése, a What You Waiting For, vagyis mondom, mire vársz? Hát én rám, hát én itt vagyok, kérem szépen, egészen 18 óráig. Egy egykori snapsláger, kérem szépen, a teríték előttal The Power of Band formáció feldolgozásában. Mary had a little boy, az a felvétel címeztelt a The Power Band féle feldolgozás 1990-ből.

Egy államos hétfőkor a délután a Bitangyó Rádióban. Benne The Power, Band felfeldolgozás és a Mary Head, The Little Boy 1990-ből. Ébresztő Magyarország! Ébresztő magyarok a nagyvilágban! Ezerkezett rendszentált The Power Band és a Mary Had a Little Boy itt a Bitangyó Rádióban.

Ugye van nekünk egy megújult weboldalunk, és azon belül ugye találta a chat felületünkön. An MC, coming back with King Boy D. I'm gonna be, old time sucker. You know the time, I never stutter. Ahol egyelőre velünk van a két robotunk, ugye van egy intelligensünk, ugye ő nem más, mint ugye Bobby, aztán van egy kicsikét kevésbé intelligens, aki kicsikét bizony-bizony alajozásra szorul. Ő ugye R2-D2. Itt van a szép erdélyből Bubu barátom, és gondolom a háttérben vele kedvese Melinda. Itt van a csámpás Rozi, itt van a Kata. Itt van a Nefertit, és persze itt van az én kedvesem, egyetlenem Zorka, aki ugye bizony-bizony még munkában van egészen a óráig. Gyere babám, leváltalak, te meg válts le engemet, jó? És persze a háttérben ugye Wolfi barátom hallgatózik a lokátoros füleivel, kérem szépen, hiszen egy farkasnak, mint tudjuk, hogy elég nagy füle van azért, hogy jobban halljon, kérem szépen, a bitangyoradio.com, bele tehát a The KLF és a What Time Is Love. Hát kérem szépen, egy rádió. A rádiók közül egy rádió. Ez a bitangyoradio. Benne pedig egy levél. Meghozzá az én szívemből. Az én kedvesemnek Zorkának. Letter from my heart. Steve Allen. I love you.

1993, ugye ő volt Steve Ellen-es a felvétel, a Letter from My Heart, és a levél a szívemből, ez a Bitangeredőben, pedig érkezzék egy hölgy ismételten. Lani Gordon a hölgy neve, aki bizony boldog. Happening all over again, Lani Gordon.

vannak, nem szóval, ugye repül az idő, hiszen ugye már november közepén én ma ott járok, úgy látom, igen. Október közepén járunk, ugye lassan már. Még 2,5 hónap, aztán kérem szépen átlépünk az új évbe. Visszatekintünk ugye a visszalévő időre. Bizony, meglepítettük, hogy bizony ez az idő hamar elrepült. 2026-os év jött, aztán pedig, hogy jött, úgy megy is, kérem szépen, hamarosan.

szóval bizony, bizony jönnek ugye a berek, ugye Illa Bereken áld a kerek Bitang Rádióban. Ugye szeptember után megérkezett ugye az október. És bármennyire hihetetlen, ugye érkezik október után a november. És utána pedig ugye érkezik az év utolsó hónapja, ugye a december. Hatalmas készülés előzi meg. Mindenki készül a karácsonyra, készül a Mikulásra, várjuk a havat, már aki. Gyerekek, biztos, kérem szépen. Lenny Gordon a Bitang Rádióban, Happening All Over Again. Egy rádióhatárok nélkül benne a Fafejű Fafi Pinocchio egészen 18 óráig. Aztán pedig érkezik pedig a Little Lion és a Hevesen Vegyesen című műsora, majd pedig ugye őt követi 20 órától Szíl és a Rockvillám. Ismét meg lesz a kövezésen érkezik egy egyes lágeres előadó, kérem szépen, ez nem más, mint a Bomba Lurina. Hát íme itt a kettes számú, úgy jellemzem, mellemezném. Hú, basszus. Szóval ez a kettes számú kislemezes sikernek szánt felvétel. Jó belegabba jöttem. Elég komplikált mondat volt, mit mondjak. Szóval a Bomba Lurina. With Timmy Mallett és a felvétel a Seven Little Girls Sitting in the Backseat, vagyis 7 kicsi lány ül a hátsó ülésen. Egészen a fantasztikus címkérem. Bomba Lurina, a Bitang Rádióban.

Szóval Wolfikám lehet kövezni nyugodtan, szerintem egy eslágres adó a Bomba Lurina. Hogy ezt is annak szánták, hát kinél betalált, kinél nem. Egy biztos hét kicsi lányul a hátsó ülésen. Egy találó cím, kérem szépen a Bomba Lurina. 1990-ből. Ugye csak az első slágere volt az a bizonyos icipici tinivini yellow polka dot bikini. Én ugye azt tartom a csapatnak, hogy egyetlen slágerjenek. De hát ez van, kinek a papné. Kinek pedig a lánya, igaz? Kisegér. All together now.

Ugye közben a hátsó ülésre megérkezett már a következő kettőre műsor házigaz Little Liar, aztán pedig ugye itt van már körünkben az én kis barátom, aki nem mellesleg ugye szürke, nem is éppenséggel szürke, mi rendszeresen vagy szürke kisegér. Hát hello, hello! Bomba Lurina! Featuring Timmy Mallet és a Seven Little Girls Sitting in the Backseat. Vagyis bizony, 7 kicsi lány ül a hátsó ülésen. Jó, csak 7-en vannak, mint a gonoszok, kérem szépen. Bitangyoradio.com. Ez a tehát a Bomba Lurina felvétele. You ready to kick some ass?

Egyébként az a jobb a lemezezésben, megmondom őszintén. Legalább a 90-es évek szinte minden lemezt másképpen vágtak, másképpen szól, más hangszínelése, más a mélysége. Fantasztikus stúdió munkálatok a Pitangyó Rádióban. Már kérem szépen pörög, Timpress D kislemeze és a Suck DJ.

No, bitangyoradio.com, ugye ebben tehát a Demplez D és a Szak DJ a Bitang Rádió műsorában, illetve ez a Slágereken 45-ös forraton, ugye Hanzi Zoltán műsor, ugye még minden hétfőn felcsendről a Bitang Rádióban. Keresztül megyünk tovább velem egészen 18 óráig. Most pedig igen, aki megérdett, azoknak pedig jó étvágyat, hiszen megyünk kajálni. Akkor megyünk, kérem szépen, Tom kifőzdéjébe. Tom's Diner Rap. After one.

Ugye Susanna Vega is vittessük erre ezt a felvételt. Tom's Diner, ez ott egy reppesített verzióban. Az After van jó voltából.

Érkezik egy saját dalával, különöm szépen Dieter Bohlen. Ez a Blue System 90-ből. Love is Sex, Lonely's World. That's a Blue System.

Szóval szépen bitangyorádió.com egy megújult weboldal, és köszönöm szépen hozzá pedig egy már nem megújult chat. Köszönöm szépen bitangyorádió.com egy rádióhatárok nélkülben, hogy a fafejű, fafejű Pinocchio egészen 18-ra. Az egyik pedig az hozzátok, hogy a Little Lion hevesen vegyesen címűsre, aztán pedig úgy követem, hogy ugye Seal, mint a rock nagykövete és a rock villám.

Egy biztos előttől eljutatni azt, hogy fantasztikus a dalszerző, hiszen rengeteg dalt írt már magának, ugye a modern tagjának is persze rengeteg dalt írt. Körülbelül, hogy a CCK-snek, vagy éppen Chris Normannek, vagy Leslie McCown-nak. Meg annyi Dieter Bohlen szerzemény, kérem szépen. Található a listákon. Hát így a Blue System. Dieter Bohlen szerzeménnyel. Love is Sex and Lonely's World, a Bitangi Rádióban. Egy igencsak termék, egy emberről beszélünk, hiszen meg annyi sláger is persze meg annyi gyermekkel rendelkezik, hiszen 6 gyermekkel bír. Azért az egész jó arány. Van utánpótása, az biztos. Egy darabig fönmarad a Dieter Bohlen néve.

Blue System. Love is Sex, Lonely Sword. Adag a csodás 90-es évekkel.

Szóval, hogy kérem szépen, amikor a legnagyobb városa egyébként Kingston, itt találta a híres a Woburn Múzeum, ugye itt volt neki egy stúdiója, ugye itt készült meg annyi lemeze neki. Kingston Town. Ez a UB40 felvétele. A regi egyik fellegvára.

Egyesült Királyság egy duó érkezik már is. Két fantasztikus dalszerzővel, Neil Francis Tarrant és Chris Love kettősével. Ugye ez már a Pet Shop Boys. So hard.

igen, csak sikeres forrás, mint pedig a zenélésben, mint pedig a dalírásban. Neil Francis, Tanat és Kislav, kettős ez a Pet Shop Boys és a So Hard, ezek 90-es is lemeze pörgött az elmúlt néhány percben. Ugye ez ott a vízválasztó, kérem szépen a 80-es és a 90-es évek között, ugye, hiszen 1990-ben járunk. www.vitangyoradio.com, a Pet Shop Boys és a So Hard. Tenne Pet Shop Boys is a So Hard.

1978, hát egy ikonikus film. Ez a Grease és a Pomádé, ugye benne Oliver Newton, John és John Travolta által alkotott színészpárossal. És ugye teli a film, fantasztikus ez zenékkel. Ebből készült a Grease Magamix 1990-ben.

In a Room. Ez a csapat neve, kérem szépen. Végül itt a Bitonger Rádióban, 1990-ből szólt a kis lemez. Itt a slágerek, 45-es forradalom benne a Fafejű Pinocchio műsora. Egészen 18 óráig, az érkezik majd 18 órától Little Lion és a Hevesen Vegyesen című műsora. Majd pedig őt követi a Rock nagyköveteként Seal és a Rock Villám. Itt a Bitonger Rádióban.

just a little bit. És bizony, mikor elindult ugye ez a víz alasz, akkor az a végén még azért volt egy kis úgymond robbantás, ugye a 80-as évek vége fele. Ez még nem volt más, de megunhatatlan a Lambada. Hiszen mindenki énekelte, mindenki táncolta. Carioca és a Lambada. Ezután egy club verzióban 1989-ben léptünk vissza egy kicsikét, egy szemere ége.

egy ikonikus, vagyis mondhatom azt, hogy egy klasszikus örökzöld nóta, kérem szépen már így 89 tájékán is. Hiszen mindenki ismert, mindenki fújta és dudolt ezt a dalt, kérem szépen úton, útfélen, Lambada, Bütangrádióban, Carioca.

I'll Be There. Reach Out. Gönne Gaynor felfrissített felvétele 91-ből.

Reach out, I'll be there. Énekre felvételt Gloria Gaynor 91-es újra keverte digitalizált feldolgozása Bitang Rádióban. Bizony, hogy egy 91-ben voltak igencsak egy kiemelkedő sláger, mint az éppen most kezdődő felvétel, amely bizony Andy Bell és Vince Clark nevéhez fűződik. Érkezik az Erasure 2-se, és az I Love to Hate You.

0: egyébként fantasztikus felvétel, Bobba két robbant a listákon ez a felvétel. Nem egy bizony Andy Bell és Vince Clark nevéhez fűződik ez az Irish Euro muzsikája. I love to hate you. 91-ben járunk. I love to hate you. I love to hate you. I love to hate you. I love to hate you. Ugye azt is mondtadnak, hogy Vince Clark közé megtalálja maga mellé való kiváló embert, hisz ugye 1980, ugye még a Depeche Mode-ban ténykedett, ugye aztán pedig ugye váltott ugye 81-ben Alison Jean Moyer-ra, ugye abból lett a Yazoo, aztán pedig 85-ben ugye váltott, ugye kérem szépen Andy Bellre, és ugye így lett az Erasure nevű formáció, és minden egyes formáció maga volt a tökély, kérem szépen. Mit mondjuk a radio.com benne, tehát ugye Erasure is az I love to hate you.
1: Take a deep breath and relax.
0: Relax. A bukaresti születésű Michael Cretu és csapata az Enigma. Mia culpa.

bukaresti születésű Michael Cretu, aki persze arra híresebb volt, ugye Sandra oldalán, hiszen ő volt ugye Sandra első férje, két gyermek apja. Aztán ugye persze később elváltak, ugye volt neki még ugye külön formációja, énekelt ugye szólóban is, volt neki a Moti Special, és bizony-bizony sokat segített kérem szépen egykori feleségének, ugye Sandra-nak ugye, hogy bejusson, illetve a karrierje beindul, ugye 85-ben ugye a Mária Magdalena című slágerével. Ez a tehát Michael Cretu, kérem szépen, és a felvétel ugye a Mia Culpa, ez az Enigma, Pitangi Rádió, Tatka. Amy Grant is a felvétel, Baby Baby.

Emigrant és a BBB után pedig érkezik egy igencsak érdekesen guri ember. Akik itt jönnek, hogy egy Jimmy Summerville. Itt még a Bronski Beatben próbálgat a szárnyait. Smart on boy. Jimmy Summerville, vitte Bronski Beat.

Egy igen, csak érdekesen Góri ember, ugye őt úgy hívják, hogy Jimmy Summerülök, annak idején még a Kommunárcban is megcsillatotta, kérem szépen, tudását a Don't Leave Me This Way-jel például. Jelent még a Bronski Beat-tel 1990-ben, pontosan 91-ben. Jimmy Summerville és a Bronski Beat és a Smart on Boy. Jimmy Summerville.

0: Érkezik egy felvételre, nyugodtan rásütjük azt, hogy örökzöld dallam. Hiszen a Shocking Blue Beat-e siker annak idején, amikor a 70-es években, aztán persze azóta már rengetegen feldolgoztak a muzsikát, mint az éppen most következő Bakeliten érkezik 1991-ből a Don Pablo's Animals és a Venus.
1: We're gonna do a song that you never heard before.

A Shocking Blue egykor is lágerekre köszönöm vissza 86-ban. Talán a legismertebb forrajszabb, ugye a Bananarama jó voltából, amikor ismételten fölfigyelt rá az egész világ. Most éppen 91-ben járunk, ugye ez a Don Pablo's Animals és a Venus.

én persze ugye lassan ráfordulok a finish részen, érkezik 20 órától, majd ugye Szil, aztán pedig 18 órától érkezik majd a Little Lion és a Heves vagy a Sencébe műsora. Don Pablos Animals és a Venus Tart 1991-es újrakevert verziója a Pitangyó Rádióban.

egy röngyösre játszott felvétel a Bitonga Rádióban. Telefon. Yes. Egy szipra dal a Bitonga Rádióban. Ez a telefon.

Pedig hát kedves Bárat, hogy itt van neki az idehisz, hogy most van ugye a Vénaszők nyara. Nyugodtan mehetne a petyizés hölgyeim. Mindenféle célzás nélkül.

kint ülnek a ház előtt, aztán nézik a történést. Egyes uraim, hogy ez volt mára a slágerek 45-ös fordulaton, Hanzi Zoltán a műsora. Én vagyok, legközelebb majd a szerdán lehet találkozni 18 órától a Maxi Sensation élőben, képpel és hanggal a Twitch-en, illetve a Facebookon. Remélem most már működni fog a Facebook is teljes egészében, hiszen ugye hétvégén dolgoztam rajta, és elvileg úgy néz ki, hogy sikerült beállítani. Szóval bitangyuradio.com, egy rádió határok nélkül. Ladies and gentlemen, hát irány a market. Én elmentem a vásárba félpénzzel. Tikot vettem.

0: Pitangyó Rádió Tátka.
1: Hát akkor még egyszer, onnan, hogy ha nem szeretsz, hát én szeretném.

0: Hölgyeim és Uraim, további szép estét, jó rádiódást kérem szépen Litvánen, hiszen 18 órától Litvánen és a Hevesen, Vegyesen, itt a Bitang Rádióban.
1: Ciao.
2: Ciao.
1: Bye-bye.
2: Bye-bye.
1: Arrivederci.
2: Arrivederci.
1: Auf Wiedersehen.
2: Auf Wiedersehen.
1: Adios.
2: Adios.
1: Au revoir.
2: Au revoir. Au revoir.

Gabi, szép estét! Elkezdi 18 órától a Litalán és a Hevesen vegyesen című műsor, aztán pedig őt követi majd ugye Bitengrádióban a rock vagy azt mondja, a Szill és a rockvillám 20 órától a Bitengrádió műsorában. Gabi, szép estét! Jó rádiózást, sziasztok!

0: A home.
1: A home. A home. Milyen gyönyörű szó.

Na, akkor nekifutunk még egyszer. Hello, hello, sziasztok! Csodaszép estét kívánok minden kedves Bitangó Rádió hallgatónak. 2026. Még jó, hogy ilyen hosszú a spotom. 10. hó 12-e van. Azóta már 18 óra 4 perc.

Jó pihenést kívánunk neked, és tudod, ha teheted, akkor tarts velünk! Hát ugyanezt kérem a Bitangyó Rádió chat falán az egybegyűltektől, hogyha van kedvetek, van időtök, nekem van zeném. Hogy értek és tartsatok velem. Nagyon szép estét kívánok Zorkának, Szürke Kisegérnek, Nefertitinek, Kimónak, Csámpás Rozinak, Bubunak, a műsorvezető kollégák közül pedig a Roninak és Pinokkiónak.

Semmi remix, semmi AI. Csak hamis nyitatlan analóg hangzás. Na, mondjuk lehet, hogy majd azért egy-két zene muzsika erejéig a magyarok miatt kikacsintunk, és azért lesz majd egy kis digitális technika is. Rendben, Szürke Kisegér, várunk vissza. Köszönöm szépen Szürke Kisegérnek, neked.

és Kimónak. Akik már jó adást kívántak nekem, és egy szeretettel köszöntöm a háttérben már Kacajkámat is. Kellemes korástét, jó hallgatózást, mindenkinek neked remek műsorvezetést kívánok. Puszi, hát puszi ölelés oda is.

1997-et írunk. Nagyon nagy szeretettel köszöntöm Kardos Szilárdunkat, és szia kis oroszlán, retróra fel! Szép hétfő kora estét kívánok mindenkinek, csupa szépet neked! Hát csupa szépet neked is, puszi ölelés!

Ezen a szép napon Miksa névnap van, és nekem van egy Miksám, aki a mai napon kinyitotta nagybetűs élet kapuját. Hát majd, hogyha előkerülnek musukálmék, akkor tolmácsolom feléjük is Miksa fiúknak. Nagyon boldog névnapot, és hát természetesen minden Bitang Miksának. Tekerd, Rozi, tekerd!

szeretettel köszöntöm Mimikénket is. Jó adit kívánunk, drága barátnőm. És nagy szeretettel köszöntöm a Bitangyó Rádió csetfalán már Békatkát is. Hát hello, Bitang! Csoda szép estét, puszi ölelés!

mondhatnám azt is, hogy lemezbemutató műsor van. Az első egy órában biztos garantáltan az lesz, hiszen megérkezett ez a két új album. És én ezekről zenélek nektek két óráig garantáltan. Blue System. majdnem azt mondtam, hogy 59. Szóval 1995. I miss you, baby. Értékű tangok, hiányoztok!

Milyen jó az az, ti és én, te és én, mi és ti. Bitangyó Rádió. És nagy puszi, nagy ölelés már Musukámnak is. Jó műsorvezetést kíván. Hát Istenke értesse Miksát, majd tolmácsold neki, légy szíves. Kíváncsi vagyok, hogy milyen volt az első napja.

0: miért ne lehetne hétfőn? Jó kedvünk, és miért ne bulizhatnánk egyet hétfőn? Eltelt ez a nap is. Nem hiába mondom én, come on Barbie. Jönnek a csajok. Nagy puszi, nagy ölelés Tikának is.
1: Hi Barbie.
0: Hi Barbie.
1: You wanna go for a ride?
2: Sure, Ken.
1: Jump in.
2: I'm a Barbie girl in the Barbie world. Life in plastic. It's
0: a kis henki

Vida Erikám, és boldog névnapot kíván Miksának! Szia nekem, Tikám! Szia egy rugom, bitangjó, add itt sok fülelőt! Meg egy kis henki-penkit! Köszönöm, drága, puszölelés!

Igen, ugye nem tudtál lenni családi elfoglaltság miatt, és hát képzeld el, hogy úgy néz ki, hogy elengedtem a szoknyádat. Mert kaptam jobbat ott a cseten. Névre szóló ez is. Mondjuk szegény békatkától lett lenyúlva.

Hát igen, a lilád az csinosabb, meg ugye az a mozdulat, az az enyém. Tehát, hogy az ismertek már 1000 éve, még a narancssárgás szoknyás időszakból. Emlékszem rá, amikor határesetként garázdálkodtam itt a Bitangyó Rádió chat falán, avval buktam le. Nem is kellett irkálnom, egy-két ilyen riszálás. Na meg a nevem, hogy határeset. És a dörzsöltek azok mind tudták.

0: just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Átláttak a lyukas szitá, létezik ilyen, nem? Nem létezik, de különben tényleg. Hát megtört a jég, kérem szépen, már itájpot is tudok játszani lemezről. Bár nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon szeretnék tőlük inkább albumot, de nem találkoztam vele, nem is tudom, létezik.

Martin, Eric Erickson, vagy ahogy ti is, meg mindenki más, meg én is ismerem, E-Type, a svéd Eurodance egyik királya. Zenész, dalszerző, lemezproducer, és hogy ő egy heavy metal dobosként kezdte a pályafutását. Hát jó, hogy váltott. A Stockholm Records gondozásában E-Type és a Life Bitongyó Rádió.

Azt írta, hogy wow, de szépek. Várunk szeretettel, jó műsorvezetést kívántak ők is. Köszönöm szépen. Jó zenehallgatást, egy nagy ölelés oda is. Mr. Rain.

0: Star Wayne.
1: Come on Barbie, let's go party.
0: Elcsesztem, igaz? Igaz. Megoldjuk.

Ugye hát játszhatnám úgy is, hogy szépen sorba leadom az egész lemezt, aztán itt áldogálok, el vagyok, mint hal a vízben. De hát variálok velük. És addig variáltam. Míg a henki-penki majdnem duplán ment. Baby! Now it took time for me to know. Marcel Romanov. 1997.

Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a Bitangyó Rádió chat falán már Biborkánkat is. Szia, szép estét, puszi ölelés, és köszönöm szépen. Baby, I love you too.

Hát én ezeket a zenéket holnap beviszem magammal majd. Azt még nem tudom, hogy fogom hallgatni. Kézzeljétek el, lejtettem a fülhallgatómnak a töltő tokját. És hát leszakadt a litium akkumulátorról az a kis pici vezeték. Van nálunk egy rakat elektroműszerész, és azt mondták, hogy hát, köszönjük szépen, de ők biztos nem forrasszák meg. Mert ha túl melegszik, akkor robban vagy fölgyullad az akkumulátor. Hát de kérem szépen, hát az a gyárba is valahogy főhegesztették, nem? Na mindegy, szóval hát nem csinálták meg, úgyhogy rendeltem egy másikat majd.

Azért látom, hogy nem mindenkinek olyan rettenetesen indult ez a hétfői nap, van akinek egészen bejövős volt. Ugye, Tika? Hát van, akit csak egy poloska vár az irodában, mikor reggelbe megy, van, akit meg egy mesztelen pasi.

hát egy Venga Boys megamix is fölkerült erre a lemezre, mely tartalmazza az Up and Down, We Like to Party, a Boom Boom Boom Boom, és a We Are Going to Ibiza.

nagyon jó kis téma van a cseten, csak hát igazából nem szeretném megosztani veletek hangban. Ha kíváncsiak vagytok, akkor gyertek, mászhatok a falra, vitongyoradio.com. Suttogás, meghagyom a fiú.

Hát megdöglött. Nem csótány volt, hanem poloska. Poloska volt. Reggel azt fogadott benn ott az irodában. As we walk through the corridor of creation, we see lands divide. Nation against nation.

eszem, hogy ezt még élek nem mosom le magamról. Nagyváradon sétáltunk, és hát volt ott egy szép templomocska, és akkor megbeszéltük, hogy mi oda benézünk. És ahogy elindultam fölfel a lépcsőn, a pap kijött a templomból, és Tika a Galád azóta is ezt emlegeti. Hogy a pap meglátta, hogy én be akarok menni a templomba, és ő inkább elhagyta. Azóta már vízágyúkkal szentelték újra a templomot, nem hallottad? Benne volt a híradóban.

Azt mondja, Roni, bocsi, volt egy kis dolgom, és pont erre kellett bejönni, mi? Puszin neked is.

közben kaptam választ, forra másztak tőlem, értem, miattam. Ők legtöbbször miattam. Vagy tőlem?

Murray McCoy. Egy rock mixben az Another Night 1995.

Apus, tegyél már rendet itt a csajok között. Nagyon virgoncak. Szegény szürke kisegér már nem bír velük.

ahogy így elnézem a csetet, már csak árnyéka önmagának.

valószínűleg nem fog följönni, de küldhet nektek innen a háttérből bármit is. Azt írja, akkor nagyon aranyosak a csajok, ne hagyjátok magatokat. Közben tik, megtojt a tik, tik, tika.

I know mit ede. Isha. Rubber dance. Az arcokon nyomot hagy az idő, de a szem ugyanaz az ablak marad, mindegykor volt.

Na látod, én még mindig jobban jártam, én a teljes jegy árát visszakaptam. De mivel a MÁV applikációt nekem köszönheted, mert én vettelek rá, ezért legközelebb, ha találkozunk, akkor ezt a visszakapott fél árat, ezt hát elisszuk. Remélem Sopron Nyíregyháza vonalon volt. Hagyom még egy darig. Ezt a lemezt. Keresünk egy kis lik-at. Lik-it. Minden esetre minden likas. Hát igen, utána még nem vettem jegyet, aztán győzködtem, hogy

becsúszott már ide a Bitangó Rádió csetfalárai Jánosunk. És közben én, ahogy így nézem az órát, hát még simán van ezekről, jó kis lemezekről lejátszatlan dalom, úgyhogy még lehet, hogy 7:30-ig is kihúzzuk. Aztán majd 20 órától ugye érkezik hozzátok Szél és a Rockvillám című műsora.

Hát jön az egyik kedvenc dalom, a Fókaróka. Meg a Hóka Móka. Amúgy Ópa Ópa, de annak sem értelme. 99.

the Feeling One. 1995. Hát ez a 94, 95, 96, 97. Ez az időszak volt az életemben, amikor ugye fiatal házasként, még gyerek nélkül, még bizony beficent.

Na jó, hát egy-két szép emlék a 90-es évekből. Tessék egy kicsit összekapni magatokat. Beszélgessetek a kedves műsorvezetővel, mert aztán a végén még kedvetlen lesz.

Új Békatka. Csak finoman. Doromboljon az a cica. Jaj, hát ne, hazudtam. A reggeli hajnali élményem az az volt, hogy a munkahelyen egy kendermagos cica fogadott a kapuban. Az jobb volt, mint a poloska. Köszönöm szépen, János, munkával telt a napom, de nem ez volt a kérdés, hogy én nekem hogy telt a napom, hanem az, hogy ti mire emlékeztek a 90-es évekből. Mesélj, János, hova jártál diszkóba?

Mendére jártál diszkóba? Na és milyen diszkó volt Mendén? Nekem a Círmos Cica és Kendermagos.

tisztában vagyok vele, hogy a tyúk a kendermagos, és círmos a cica, de nekem akkor is a cica kendermagos. Azt írja a kedves szürke kisegér, nem lehet, mert a kedves műsorvezető viszont lazán beolvassa, amit írok. Hát ezért kérdezlek, drágám. De ki a bánat tudja a nagyvilágban, hogy ki ez a szürke kisegér? Mi tudjuk. Mondjuk ezért elég car neked, de... Meséljél már, na tényleg, hova jártál diszkóba te is? Milyen az a habhullám? Meséljél már, na tényleg, hova jártál diszkóba te is?

Katka írja a részéről, akire 80-as évek végén járt bulizni, mert hogy a 90-es években már babázott, hát aki korán kezdte 10 évesen. Jó érzék kapok a pofámra. Ott a círmos cica. Cica, cica, cica, cica, cica. Na irányje! Bár most új hold van. Egy kumma árnyéka nincs annak a holdnak. De zenével jöhet a holdfény, árnyéka, Bitangyó Rádió.

Talking Heart. 1997 és a Holdfény árnyékában, azaz a Moonlight Shadow itt a Bitangyó Rádióban. Apusom is megkérdezte, milyen az a kender magos cica. Nem tudom, hogy miért különben, tehát nagyon rég volt egy kendermagos cicánk, akit Kázmérnak hívtak. Kicsi. Hát, majdnem, hogy cumiskorától én neveltem. És a télen bejárhatott a házba, és imádta, amikor a kandalló előtt hevertem, és ott döglött a hátamon. A férjem mindig megígérte, hogy reméli egyszer felgyulladunk mind a ketten. Nem jött neki össze. Közben megérkezett már ide a Bitangyó Rádió csetfalára Tündér is. Nagyon szép estét kívánok neked! Tehát Daninknak az első napja.

Aztán bizony holnap is lesz nap. Nem tudom, hogy vajon esetleg tök szárnak a

reptérben itt van-e a füle? Ha igen, küldöm neked. Los Dario és Macarena 95-ből egy River mixben. Na jöhet a chatre a mozdulás.

Szeretem, mikor ilyen aktívak és ügyesek vagytok. Mindenki ismeri a koreográfiát. Na akkor otthon fazek a tányért villát eldobni.

mint a kánkános csajok harisnyájának szeme. Hello, szia, puszi, ölelés! Köszönöm, neked pedig jó készülődés. Hiszen itt van velünk már a Bitangyó Rádió chat falán a következő két óra házigazdája.

És ha jól matekoztam, akkor a kék lemezről is már csak egy felvétel van. És még ezt átraktam oda, áthelyeztem oda. Addig már átmásztunk a hármasra, amit azért már hallottatok tőlem pörgetni. Hát jöhet egy love message azokból a 90-es évekből.

love message mindazoknak, akik itt vannak velem per pillanat a Bitongyó Rádió chat falán. Élükön Zorkával, Tikával, Tündérrel, Szürke Kisegérrel, Pista 67-tel, Nefertitivel, Kimóval, Jánossal, Csámpás Rozival, Bubuval, Békatkával, Biborkával, Sillárral, Ronival és Pinokióval. Yeah!

Hát sikerült erre a kicsit unalmas, esős, hűvös, hideg, őszies hétfő estére egy jó kis 90-es party time-ot alakítani. Fél óránk van még így együtt, és én ezt már meg se töröm, hanem maradunk még ugyanígy lemezekkel, van bőven.

már hideg van, szürkeség van, ősz van, akkor irány. Mallorca.

Ez jó duma, ezt még nem hallottam. Tényleg nem emlékszem rá. Talán azért, mert nem eszesedtem fiatalon, és még öregségemre nem eszesedek.

Nekem erről jutott eszembe, hogy hát kérdeztelek benneteket, hova jártatok diszkóval, de nem nagyon nyilatkoztatok, vagy hát volt, aki nyilatkozott, volt, aki nem.

halászkert gyomán. Jó, hát igen, van köztetek olyan, aki azért nem akar nyilatkozni, mert hogy a 90-es évek elején már ugye asszony sorba került, és bekötötték a fejét.

És a Mallorca. Na de hát, hogyha 90-es évek, akkor DJ Bobó sem maradhat ki belőle. A Freedom. Olyan szépek vagytok. Köszönöm szépen mindenkinek, ott a háttérben is. Bárhol hallgattok, bármilyen platformon, de itt vagytok. Freedom. DJ Bobo.

Közben nagyon nagy szeretettel köszöntöm a Bitöngő Rádió chat falán Varga Irénkét is. Addig, amíg a chat falon van, és ti nem halljátok, addig nincs vele bajom. Freedom! Szóval érdeklődtem tőletek, hogy hol jártatok diszkóba, de egy biztos, akár a 80-as években, akár a 90-es években jártatok diszkóba. Valami biztos, hogy volt. Minden diszkóba volt. Egyszer csak sötét lett, lekapcsolták a lámpákat.

0: megfogni a fiúk seggét.
1: Talk or just another. I don't mind. Your looks never lie.
0: Megdolgoztattam egy kicsit magamat, mert gondolkodnom kellett, fejből nem jött. Vajon van-e nekem a 90-es évekből lassú zeném lemezen? 1992, Ten Shard és a Jú itt a Bitangyó Rádióban.

És hát teljesen véletlenül, de segített nekem Kis Gabi is ebben a mai műsorszerkesztésben. Hiszen eszembe jutott, hogyha 90-es évek és lassú zenét szeretnék, akkor bizony nekem van Whitney Houstonom is.

Testőr, 1992-es, maga a film is, és ez az album is, amit kis Gabitól kaptam. Amerikai romantikus dráma, thriller, a főszerepben Kevin Costner és Whitney Houston. Hát akkor egy kicsit megpihentünk itt a 90-es évek végén.

csalás nem ámítás, nem a 80-as évek, hanem bizony 1999. Modern Talking, feat. Eric Singleton. Hiszen a rap betétet ő énekli. És az a bizonyos sexy sexy szem.

Tears on Life. Marco. És hát kedves bitangok, nekem nem maradt más hátra, mint hogy megköszönjem mindenkinek a megtisztelő és kitüntető figyelmét ebben a két órában.

Köszönöm szépen a Facebookosoknak, a háttérben hallgatózóknak, a Messengeren íróknak. És külön köszönet mindazoknak, akik itt voltak velem, velem tartottak ebben a két órában, itt a Bitangyó Rádió chat falán. Beszínesztétek az estén.

ez egy majdnem hibátlan 90-es. Két óra volt. Csupa-csupa analóg hangzás, csupa-csupa vinillemez.

digitális technikát. Fogadjátok szeretettel, Szilt érkezik a rockvillámmal. Én pedig még egyszer köszönöm szépen a Facebookosoknak, a háttérben hallgatózóknak, a messengeren íróknak, illetve a Bitangyó Rádió chat falán résztvevőknek. Velem vasárnap 10 órától lehet találkozni, illetve hallani a hangot.

kis müncheni csavargás lesz. De vasárnap 10-től várlak benneteket szeretettel. Kívánom nektek, legyen olyan a hetetek, amilyennek szeretnétek. Csodaszép estét Szillel, sziasztok, ciao.

80-as és a felejthetetlen 90-es. Hazai csapatok és külföldi.

The walls are still standing, but so.

0: Ez a Bitangyó Rádió.
1: Maneskin, Ben Hilt, Vals 2026. Hello, bello, kedves Bitangyó Rádió hallgatók! Ez a zene szólt, el is indult a rockvillám velem Szillel. Üdvözlök minden kedves külső hallgatót, minden kedves cseten lévőt itt a Bitangyó Rádió chat falán. Kedves Little Lion, köszi szépen az elmúlt két órai fantasztikus, törpikus zenéidet, illetve a műsorodat. Jó volt, én hallgattalak, még előtte is képzeld el titokosan a másik oldalunkon, ahol nem lát senki, ugye? Hát kérem szépen, itt van kedves Roni, Bobby, Ártudító, Békatka, Bubu 81, Csámpás Rozi, aki nem Csámpás, hanem csak Rozi, János, Nefertiti, Pista 67, Suncorgó, Szürke, Kisegér, aki minden lugó belefér, és van egy tündérünk, aki mindig tündér, és itt van persze természetesen Tika, nagy puszi nektek, mindannyiótoknak. Üdvözlöm a Facebook lakókat és a heavenface.com lakóit, itt van kedves horgászlány, Baborka, Mac, aztán még ki van itt, úristen, Melyegy, aztán Bálint, nagyon rég láttalak, üdvözöllek, nagy puszi neked is, aztán itt van Roli 40 is, és még sokan mások. Remélem jól fog telni az este veletek, illetve velem, és hát tudjátok, pengetni jöttem, szeretünk pengetni. Remélem mindenkinek jó volt a hétvégéje, hasznosan telt, illetve hát ki tudja, ugye? Hát elég mocsadék idő volt, szakadt az eső, de kell a csapadék, én azt mondom. Igen, ez most a keményebb ősz, ez az igazi ősz, mikor télvíz idején van, ugye, hát öltözetek fel mindig jól és rétegesen, meg ne fázzatok, minden esetre érkezik AC/DC. Ah.

jön egy vadi új zene újdonság, Valhalla Echo és Ingrid közös dala I Will Wait For You, egy love duet, fogadjátok majd nagyon sok szeretettel. Aztán ismerős arcok, az ember, aki boldog, ez itt a Bitang Jó Rádió.

régi, az utca kép sem változott. Ugyan ki érti? 50 év csak elfutott.

Ismerős arcok az ember, aki boldog, ezt hallhattátok, kedves hallgatók. Ez itt a Bitangyó Rádió Rockvillám. Üdvözöllek, kedves zen, kellemes zene hallgatást neked is, és mindannyiótoknak, akik éppen most nyomták meg a play gombot, ugye, este 10 óráig szórakoztatlak benneteket, és merem remélni, hogy mindenki jól fogja magát érezni. Magyar és külföldi zenékkel érkeztem, és remélem mindenki kedvét fogja lelni benne. Mindenkinek van egy nótája, szokták azt mondani. Hát én remélem elhúzom a mai napon, a mai este valamelyik nótát valakinek. Érkezik Evans Kéz, Velvet Rounds, ez vadi új zene. Aztán Nagy Szilárd és Ragány Misa egy Omega feldolgozást hoztam. Úgyhogy gyöngyhajú lány, fekete pillankó, mindlej, fogadjátok sok szeretettel!

Közben megkérdezném tőletek, kedves cseten lévő hallgatók, hogy nektek melyik a kedvenc hangszeretek? Na, meséljetek!

Jaj, de rosszak vagytok ma este, úristen! Zen barlangázni szeret, hát megértem, teljes mértékben. Hát fagyos vagy nem, érkezik Naomi!

0: Örül meg.
1: Na, meg is kaptam olyan, én csak ne dumáljak. Hát én is megérem a pénzemet, ez biztos, biztos. Igen, reggel szoktam kukucskálni ide-oda, még nem fogy ki a szemem, hála Isten. Baborka.

Hát kedves Zen, a barlang nem olyan jó, mert sok a bőregér, és kiszívják a véredet, ugye? Érkezik Queen, King of Magic itt a Vitangio Rádióban.

0: Ez a Bitangyó Rádió.
1: Bizony live előadó volt, Nightwish Némója, illetve az egyik albuma, mert hogy több albuma van nálam, EP-től kezdve mindenféle Nightwishből, ugye, hát igen, hát kérem szépen, jönnek a magyarok, ugye, hát aki szabad, aki nem, érkezik Road, aztán Romeo vérzik, szerelmes dal, és egészségetekre, figyelj.

azt, aki megsúgja, hogyan tápláld újra, az a tűz nem aludt ki még.

0: Ez a Bitongyú Rádió.
1: Hejó, halihó, hát remélem Little Lionnak sikerült elhúznom a nótáját, ugye? Ugye, kérem szépen. Hát kemények vagyunk, mint a kád széle. Érkezik Sing Sing, nehéz lehet hősnek lenni. Aztán Bad Wolves és a Zombie. Egy jó kis feldolgozás itt a Bitangyó Rádióban, és ne felejtjétek el, holnap is érkezek 16 órától, lazulunk egy kicsit, mit szóltok hozzá? Na figyelj!

egy olyan dal fog érkezni, amit majd holnapi napon, holnapi napra kívánom nekik, és hát együtt érzek veletek, akik majd reggel korán keltek, és mentek a melódiába dolgozni mindannyian, úgyhogy jön, érkezik Beatrice, 8 óra munka. Nektek küldöm, akik korán kelnek.

Hát igen, holnap van, akinek nem 8 óra munkája lesz, hanem annál több is. Nagyon nagy kitartást kívánok minden zombinak majd a holnapi napon.

Kedves Little Lion, köszi, hogy itt maradtál velünk. Egyszerűen remélem, jól érezted magad. Álmod szépeket. Holnap is találkozunk, remélem bekukkantasz. Majd délután 16 órától érkezem, ugye? Lazulásival. Nagy puszi neked, kellemes pihenést!

Hamarosan érkezik egy olyan zene, ami hónapokig első listás volt az összes rádió helyén, a top listánkon. Disturbed, Sound of Silence, itt a Pitangyó Rádióban.

Tudod, jönnek-mennek az emberek, a korszakok, meg a bandák. Mindig minden ugyanaz. Semmi sem változik. Elpusztíthatatlan, és a mi rock'n'roll, ez nem egy tánc.

Jön, érkezik egy Redjox zene. A dal címe Nem az én életem. A szöveget írta Little Evil Devil a heavenface.com oldalon. Úgyhogy jó kis zene lesz. Figyelj, fülej majd a szövegre is.

Jön egy jó kis pengetős együttes, 661, tőlük egy dalt választottam ki, The Earth Swung Din

Bizony, nagyon jó lett ez a zene, kedves Red Jocks és Evil Devil, ugye? Little Evil Devil közös szerzeménye itt a Bitangyó Rádióban. Csak így tovább mind a kettőtöknek, én azt gondolom, hogy ne hagyjátok abba, csináljatok még ilyen jó kis zenét. Haza!

Nefertiti, kösz, hogy itt voltál, és remélem jól érezted magad. Aludj jól, szép álmokat! Jön az utolsó nótám nektek, kedves Bitangyó Rádió hallgatók. Egyik kedvenc nótám, nagyon sokszor hallottátok már az elmúlt évek során, az előadó Hella, Pint in Black a dal címe. Fogadjátok sok szeretettel!

Én hálásan köszönöm, hogy velem voltatok a ma este folyamán. Ez volt a Rockvillám. Várok mindenkit holnap 16 órától, Lazulási című műsorommal. Mindenkinek jó éjszakát kívánok. Szia voltam, hello, bello.

0: Sziasztok, DJ Metzger Viktória vagyok.
1: De csá, Fluor Tomi vagyok.
2: Sziasztok, DJ Bárány Attila vagyok.
3: Sziasztok, Voksen Virág vagyok.
4: Hamai PG vagyok.
5: Sziasztok, DJ Lauer vagyok.
6: DJ Junior vagyok.
7: Pitangyó Rádió.
8: Kockázatok és mellékhatások, olvass el, beteg, te rohagy meg, csinálj, amit akarsz.

0: Ettől a lemez zsonglőrtől még a bugyin is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgass, ha tényleg van vér a pucádban.
1: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kész.
2: A lemezjátszók és a mikrofon mögött.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok!

Ilyen veled nem fordul elő, ha tőlünk bérelsz rádiószervert. Minőségi Shoutcast és Icecast rádiószerverek Auto DJ-vel több csatornán, akár Transcoderrel, vagy adásprocesszorral is, webrádióhoz, vagy akár élő videó közvetítéshez. Ha többre vágysz, tárhelyszolgáltatásunk is csak rád vár. Bővebb információ a www.diazol.hu weboldalon. Emlékezz még a minden régedén.

0: És napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi.
2: Köszönjük, hogy minket hallgatsz. I am the master voice.

0: Sziasztok, Völgyesi Gabi vagyok a Unique-ból.
1: Hey, it's Michael Bublé.
2: Utangyú Rádió. Azt élvezett, ami a zenéhez elvezett.

0: Sziasztok, Völgyesi Gabi vagyok a Unique-ból.
1: Hey, it's Michael Bublé.
2: Bitangyó Rádió. Az élvezet, ami a zenéhez elvezet.

0: Ilyen veled nem fordul elő, ha tőlünk bérelsz rádiószervert. Minőségi Shoutcast és Icecast rádiószerverek Auto DJ-vel több csatornán, akár Transcoderrel, vagy adásprocesszorral is, webrádióhoz, vagy akár élő videó közvetítéshez. Ha többre vágysz, tárhelyszolgáltatásunk is csak rád vár. Bővebb információ a www.diazol.hu weboldalon.
1: Drei, vier, fünf Mal in einem Monat haben wir uns nachts gesehen, obwohl ich manchmal etwas müde war.